0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 6-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobro nam došli u još jedno nedeljno izdanje emisije Po željama slušatelja. Pred nama su dva sata ispunjena lijepim željama, srdačnim pozdravima i pjesmama koje ste odabrali za svoje najmilije. Zajedno ćemo obilježiti rođendane, imendane i godišnjice te glazbom uljepšati ovo nedeljno jutro. Za tonskim pultom je danas Norbert Aut, a sa vama je pred mikrofonom Andrija Pavleković. Dobro nam došli.
2: Vaše želje i pozdravi.
1: Katinki Agić Farkaš istukuje povodom rođendana pregršt lijepi željašaju Ana Merikova te mama i tata. Žele joj mnogo zdravlja, ljubavi, sreće i uspjeha.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Rajasthani Musafir együttes, amelynek zenéjén keresztül India egyik különleges és rendkívül sokszínű zenei kultúrájában nyerhetünk betekintést. A Musafir neve vándorlót jelent, ami jól illik az együttes szellemiségéhez. A formációt Hamid Kankava tabla művész és zenei vezető hozta létre, aki különböző rajasztáni zenei közösségek kiváló muzsikusait gyűjtötte egybe. A csapat tagjai között megtalálhatók a társhivatag környékén élő Langa, Manganiyar és Szapera közösségek zenészei, akik saját hagyományaikat és hangszeres tudásukat hozzák magukkal. Hamid Kankava maga Jaipurban született, és zenei tudását több irányból is gazdagította. A hindusztáni klasszikus zene mellett a nyugati zenei világ, a jazz és más nemzetközi hatások is formálták gondolkodását. A Musafir létrehozásával olyan együttest épített fel, amelyben a különböző zenei hátterű előadók nem egymás mellett, hanem egymással összekapcsolódva szólalnak meg. Ez a sokféleség a hangszerelésben is hallható. A Musafir zenéjében a tabla és más indiai ütőhangszerek mellett megszólal a sarangi, a harmónium, különféle fuvolák és számos ritmus hangszer. A langa és manganiyar zenészek hagyományos éneke és hangszeres játéka különleges szint ad az együttes megszólalásának. A hagyományos dallamok mellett erőteljesen jelen van a pakisztáni eredetű kávali, vagyis a szúfi vallásos zene hatása, valamint az észak-indiai klasszikus zene is. Egyes felvételeken az arab zene és az indiai populáris zene nyomai is felismerhetőek. Hamid Khan egyik legfontosabb törekvése éppen az volt, hogy a különböző rajasztáni zenei hagyományokat közös színpadon szólaltassa meg. Olyan muzsikusokat választott maga mellé, akik saját közösségükben már komoly tudással és tapasztalattal rendelkeztek, így alakult ki a Musafir jellegzetes hangzásvilága, amely egyszerre őrzi a régi hagyományokat és enged teret az új zenei ötleteknek. Az együttes nemzetközi sikere is ennek a különleges zenei találkozásnak köszönhető. A Musafir a 90-es évek közepén indult nemzetközi útjára, és azóta Európa, Amerika és a világ számos más részének közönsége is megismerhette. A formáció olyan előadókat is összekapcsolt, akik saját hazájukban különböző kulturális és zenei hagyományokat képviselnek. A zenekar előadásaihoz gyakran látványos színpadi elemek is társulnak. A zene mellett megjelenhetnek a kábeliá, vagyis a kígyóbűvölő közösség táncosai, valamint különböző tradicionális mutatványok is. Ez a látványvilág még teljesebbé teszi azt a kulturális képet, amelyet a Musafir a színpadon képvisel. A Musafir munkássága jól példázza, hogy egy hagyomány akkor maradhat élő, ha nem csak megőrizzük, hanem új környezetben is képesek vagyunk megszólaltatni. Hamid Khan és muzsikus társai ezt a rajasztáni zene nemzetközi bemutatásával valósították meg. Saját kulturális gyökereikből kiindulva egy olyan zenei nyelvet hoztak létre, amely a világ számos pontján érthető és átélhető.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Muszafír zenekar felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Őszelő havának 6. napján, amikor a zakariások ünnepelnek, és amikor az időjárás kitartóan a nyárra emlékeztet, ajánlom műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Minden új tanév hoz magával újdonságokat, a tanulók véleménye nagyobb hangsúlyt kaphat a nemzetiségi iskolákban is. Gyermekközpontú tanítás a cél, de új tervekkel is készülnek. Magyarországon több mint 60 intézményben tanulhatnak szlovákul a fiatalok. Család, hivatás, keresztény identitás, ortodox fiatalok nemzetközi találkozója Bukarestben. Magyarországi román résztvevői is voltak az eseménynek. Óvodásoktól a szeniorokig vannak csoportjaik. Pomáz városa díjazta az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületet. Polka és keringő is szerepelt a programban. Legutóbb Vértes Acsán lépett fel a mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoport. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel. Egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Szeptember 1-én Pécs város napján nemzetiségi díjjal tüntették ki dr. Pavlov Milicát, a szerb országos önkormányzat volt elnökét, a pécsi szerb önkormányzat volt alelnökét, illetve a Pécs Baranyai Szerb Egyesület volt titkárát. Nevéhez fűződik többek között a Vuk Karadzsik szerb gyermektábor létrehozása, és tevékenyen hozzájárult Pécs és Újvidék kapcsolatainak erősítéséhez is. Az ünnepségen elhangzott, az elmúlt több mint 30 évben munkájával maradandó értéket teremtett, hidakat épített a kultúrák és nemzedékek között.
0: A Mékerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület táncos nyárvégi mulatságra hívta az érdeklődőket augusztus 29-én. A közösségépítés mellett a hagyományőrzés és a népszokások felelevenítése volt a célja az őszi arató ünnepségnek, amelyen gyulai, nagyváradi és mékeréki együttesek léptek fel. A rendezvénynek a helyi Pajta kulturális tér adott otthont.
1: A budafoki Pezsgő és Bor Fesztiválon lép fel a budapesti horvát hagyományőrző táncegyüttes ma délután 4:45-kor. A műsort Budapest 22. kerületében a Piac téren rendezik. A fellépés után a kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat burek kóstolóval is várja a közönséget.
0: Horvátország magyarországi nagykövetsége és az ELTE fűvészkertje szeptember 9-én szerdán 11 órától ismét megrendezi a füge napját. A fügetermesztés hagyományait az Aura családi lepárló üzem mutatja be, de a látogatók különféle fügéből készült termékeket is megkóstolhatnak. A részvételi szándékot előzetesen jelezni kell a Horvát Köztársaság nagykövetségén.
1: Szeptember 11-én és 12-én rendezik meg Villányban a 11. Schwab zenei hétvégét. A kétnapos fesztiválon fúvós zenekarok és néptánc csoportok lépnek fel, emellett autentikus schwab és német ételekkel várják a látogatókat. A rendezvény célja a magyarországi német hagyományok ápolása.
0: Szeptember 11-én rendezik meg Pécsett az Országos Horvát Kolbásztöltő Fesztivált a Lauber Dezső sportcsarnokban este 7 órától. A zenéről a Planina zenekar és az Aura Band gondoskodik. A rendezvényt a Magyarországi Horvátok Kulturális Képzési és Szabadidőközpontja, az Országos Horvát Önkormányzat és a Pécsi Horvát Színház szervezi. Jegyek a Pécsi Horvát Házban igényelhetők.
1: A Bánát Szerb Kulturális Egyesület szervezésében szeptember 12-én immár 15. alkalommal rendezik meg Deszken az Ajvár Fesztivált. A hagyományos gasztronómiai és kulturális esemény részleteiről Brcán Krisztifort, az egyesület elnökét, a rendezvény fő szervezőjét Mandich Predrag kérdezte.
2: A fesztivál már egy egészen komoly fesztivállá nőtte ki magát. Tavaly 3,500 látogatónk volt, 60 kiállítóval, 15 fellépő együttessel, rengeteg gyerekműsorral, egy nagyon szépen fejlődő traktorsóval, ami most már reményénk szerint egy picit ilyen karneváli hangulatot is magára ölt, hiszen elkezdjük díszíteni ezeket a járműveket, kiki a saját elképzelése szerint. Aztán tradicionálisan viszünk tovább a Guinness rekordot is a világ legnagyobb pólójával, erre megemlékezünk minden alkalommal, és hát ugye a Fogok Fest, a Balkán Terasz, az Algárfőző verseny és a Kőzmélyes utca is mind olyan elemek, amelyek már tradicionálisan fönnállnak több mint 10 éve. Most már az utóbbi években 400 kiló paprikát sütünk le, ami egy napig tart, akkor ennek a pucolása és a fölfőzése az egy másik másfél nap, és kell hozzá egy 10-20-30, akár 40 fő is. Ezért ezt a 400 kilót már évek óta tartjuk, viszont nem áruljuk, hanem adományként kezeljük. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy adományozná a mi kezdeményezésünket, akkor kvázi gyakorlatilag ő kap egy üveg ajvárt.
0: Szeptember 12-én Bátyán rendezik a Dunamenti Rácz-Horvátok 11. találkozóját, ahol Érd, Ercsi, Tököl, Kalocsa, Dusnok és Bátya kulturális csoportjai, néptánc együttesei és kórusai mutatkoznak be. A hagyományőrző találkozó szervezője a Bátyai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.
1: Az Óbuda Békásmegyeri Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én klapa estet rendez délután 6 órától. A Stifler Gardenben a Riekai Nevera klapa lép fel, az estet pedig a kópházi Niánsze együttes nyitja meg.
0: A Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete jövőre ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Ennek alkalmából a szervezet rendezvény sorozattal tiszteleg az Egyesület 7 évtizedes története és tevékenysége előtt. Az első nagyszabású fesztivált szeptember 12-én a Bolgár Művelődési Házban rendezik délután 13:30-tól hazai és görögországi zenekarok és táncegyüttesek közreműködésével. Az esten részt vesz a kiváló zeneszerző Christos Leondis is, akinek tiszteletére a fesztiválon koncertet rendeznek.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szeptember 14-éig várja a német nemzetiségi duók, triók és kvartettek jelentkezését. A pályázathoz bemutatkozást, valamint hang- vagy videófelvételt kell benyújtani. A kiválasztott együttesek a 2027. január 24-én Pécsett megrendezett országos gálán mutatkozhatnak be.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, augusztus 26-án szerdán a Budapesti Bolgár Művelődési Házban tartották a nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógusok országos tanévnyitóját. A rendezvényt az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja szervezte. Az új tanév legfontosabb feladatairól, valamint a magyarországi horvát nemzetiségi oktatás helyzetéről Vörös Zsanett, a Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatója számol be. Az intézmény 34 iskolát segít, ahol horvát nyelvet oktatnak. Az új tanévben mintegy 2800 diáknak, hozzávetőlegesen 120 pedagógus irányításával. Pavlekovics András összeállítása.
1: Minden új tanév hoz magával újdonságokat, és most, ahogy megalakult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, számos új dolog bevezetésre került, többek között kevesebb tanítási nap lesz ebben a tanévben, aminek a gyerekek biztosan nagyon örülnek. Ezen kívül a kompetenciamérés kerül átalakításra, a történelem, illetve a digitális kultúra, mint kompetenciamérési tantárgy kikerül ebből a rendszerből, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a szövegértés, illetve a matematikai kompetenciákra, valamint arra, hogy a kompetencia mérés során kapott adatokat feltétlen kielemezzék a mérés után, és ezekből az adatokból a stratégiai terv alapján valóban történjenek lépések a fejlesztések felületén, és ezeket dokumentálni is kell, tehát hogy ellenőrizhető legyen a fejlesztés. Ezen kívül a Diák Hangja című projektnap mint egy új elem kerül be a tanévbe, és egyáltalán az oktatásban, aminek az a célja, hogy a tanulók véleménye nagyobb szerepet, hangsúlyt kapjon, és talán így egy plusz látásmóddal bővüljön az oktatás, ők hogy látják a tanulást, a tanulási technikákat, folyamatokat, és azt gondolom, hogy ezekből sikeresen be lehet építeni néhány elemet.
2: A nemzetiségi iskolák számára fontos az anyanyelven való oktatás, tehát az adott nemzetiség nyelvén. Tankönyvekkel hogy állnak ezek az iskolák, segédeszközökkel, és természetesen anyagi háttérrel támogatás.
1: Mi az órákat illeti, jelenleg a nemzetiségi oktatásban, a nyelvoktató iskolákban 5 plusz 1 óra van a nemzetiségi óratervben integrálva, ami azt jelenti, hogy 5 óra nyelv és 1 óra a népismerett tantárgy. Ami a tankönyveket illeti, természetesen próbáljuk folyamatosan bővíteni a szakmai anyagokat az intézmény weboldalán is, meg természetesen a szakmai továbbképzéseken is. Az anyagi háttér, a támogatás, hát ugye a nyelvoktatói iskolák azok egyértelműen állami fenntartásban vannak, a kétnyelvű iskolák közül pedig, amelyek az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában vannak, ott hogy vannak nehézségeink, hiszen a köznevelési megállapodás az most ebben az évben december 31-én lejár, már folynak a tárgyalások, hogy ezt a köznevelési támogatást megkapjuk a következő évben is, mert ha ez nem történik meg, akkor azért nagy nehézséggel fog szembenézni a fenntartó.
2: Az anyaország is nyújt segítséget, tehát továbbképzés terén. Vannak anyanyelvi tanárok, tehát horvátországi tanárok is. Velük milyen módon szerződnek?
1: Ha az anyaországi továbbképzést nézem, akkor minden évben az anyaországi oktatásfejlesztő intézet megszervezi a továbbképzést az anyaországon kívül élő horvát tanárok részére. Az idén is ez megtörtént, Pulában került megrendezésre, és Magyarországról 16 tanár vett részt 15 régióból, amiben a Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ közös szervezésében jött létre. Egyébként összesen közel 90 résztvevő volt jelen 14 országból, és Isztria kulturális hagyományait, identitását ismerhették meg a kollégák, illetve nyilván számos olyan plenáris előadás, meg műhely munka volt, amelyben az identitás megőrzéséhez kapcsolódó témák voltak jelen.
2: Szólt a kompetencia mérésekről, önök is végeztek ilyet, illetve most van elemzés alatt, valamint egy konferenciát tartanak el témáról.
1: Magyarországi horvát oktatás életében szinte először történt az, hogy nagyobb volumenben mértük a gyerekeknek a nyelvi tudását. Ez most elsősorban írásbeli nyelvi kompetenciákra vonatkozott. Az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő 3 kétnyelvű iskolában végeztük ezt a mérést, és ennek az eredményeit fogjuk prezentálni. Jelenleg szervezés alatt álló saját képzésünk, helyünkön, amit a Magyarországi Horvátok Kulturális Központjában, Págon fogunk Vlasicsiban megrendezni, mint ahogy az előző években is mindig. Nagy várakozással nézünk az eredmények elé, mert ez azt gondolom mindenképp egy olyan kiinduló pont lehet, amely alapján meghatározhatjuk a jövőbeli irányokat, ami a magyarországi horvát oktatást illeti.
2: Gyerekek már nem csak hagyományos tankönyvből kíséri ezt az anyanyelvi oktatás is? Tehát vannak új digitális tankönyvek?
1: Vannak, de azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon lassú ütemben követjük le a közoktatás, az egynyelvű, magyar nyelvű közoktatásnak a tankönyveinek az ütemét. Ezért folyamatosan fordítás alatt vannak azok a tankönyvek, amelyek ugye két nyelven kerülnek használatra az iskolákban. Ezen kívül saját fejlesztésű könyvünk is van, melyet a Horvátország tanárok közreműködésével sikerült megalkotnunk első-második osztályra. Ez most pont szervezés alatt van, hogy hivatalos tankönyvjegyzékre kerüljön. Ennek a digitális formája mind az 5 könyvnek fent van a mi honlapunkon, köszönhetően szintén az anyaországi segítségnek a külhoni horvátok pályázata alapján nyert összegből, illetve néhány régebbi tankönyvet sikerült az oktatási hivatal honlapjáról elérhető nevelési, köznevelési portálon megjelenteni. Igaz, hogy ezek ilyen félig interaktív tankönyvek vagy PDF-ben, de azt gondolom, hogy ezek is már nagy segítséget jelentenek, de természetesen nagyon örülnénk neki, hogyha egy kicsit nagyobb és gyorsabb ütemben sikerülne felzárkóznunk a magyar nyelvű könyvekhez.

0: Továbbra is a tanévkezdésnél maradunk. A magyarországi szlovák nemzetiségi oktatásnak több formája van. Az országos szlovák önkormányzat 5 oktatási intézményt tart fenn: Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, Tótkomlóson és Sátoraljaújhelyen. Az 5 intézményben óvodai és általános iskolai oktatás folyik, 2 helyen pedig gimnáziumi képzés is működik. További 60 intézmény helyi, nemzetiségi önkormányzati, települési önkormányzati, valamint állami fenntartású. Hogyan kezdik az új tanévet a magyarországi szlovák iskolák? Hány tanulójuk van, milyen tervekkel indulnak, és milyen kihívásokkal szembesülnek? Erről Dózsa Zenta kérdezte az intézmény vezetőket.
1: A budapesti szlovák tanítási nyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium 2026-27-es tanévét szeptember 1-én kezdte el.
2: Szabó Mónika az intézmény igazgatója.
1: Ez a tanév számunkra annyira nem új, hiszen nemzetiségi egynyelvű intézményként ugye mi számos projekt hétben is dolgoztunk eddig. Számos olyan programunk volt, ami lehetőséget adott arra, hogy az alsó osztályos tanítók szabad kezet kaptak, és lehetőséget kaptak arra, hogy valóban gyermekközpontú legyen a tanítás. Ugye az egynyelvűség terén azt kell mondanom, hogy vendégtanárunk lett az első osztálynak az osztályfőnöke, aki nem beszél magyarul, de én úgy gondolom, hogy ez pontosan egy nagyon jó alapja annak, hogy kis első osztálytól kezdve szépen elsajátítja a szlovák nyelvet a tanuló. A gimnazistáink a nyár folyamán a Kis Vertigo Színházunkkal dolgoztak, így majd Závada Pálnak a Janka estéig kerül majd színpadra, ahol Jókai Ági rendezésében Gubik Ági mellett a Kis Vertigo tagjai és az iskolai kórus is szerepet kapnak. Az általános iskolásaink, 8., 7., 6. osztályosaink egy erdélyi iskolával kezdtek, akik már gyakorlatilag augusztus 30-án elutaztak, és ma már vissza is érkeznek az első turnusból Szlovákiából, ahol gyakorlatilag a nyelvgyakorlás miatt utaztak. Ebben az évben az ő tematikájuk a szlovák élet személyiségei, de ezen belül a fő téma az a béke, a megértés és a tolerancia. Gimnazistáink majd a 3. turnusba mennek, ahol majd 25 fő vesz részt az erdei iskolában. A pedagógusaink megfelelő létszámmal rendelkezésünkre állnak, gyakorlatilag egyetlen egy pedagógust még azért nagyon keresnénk, aki szlovák nyelvet is ismeri, és szlovák nyelven tudja a földrajzot tanítani. Óvodából 2 kolléganő nyugdíjba vonult, és helyettük Szántóról érkezik 2 tapasztalt óvónő.
3: Az új tanév azonban nem csak a új órarendet és új szünidőt hoz, a gyerekeket és a szülőket néhány változás is várja. Az egyik újdonság a gyerekek és diákok hangja elnevezésű program lesz. Hogyan jelentkezik meg az önök iskolájában?
4: Mi úgy gondolom, hogy korábban is, de a továbbra is figyelni fogunk a gyerekekre.
2: Lipták Zsolt, a Békéscsabai Szlovák Gimnázium általános iskola, óvoda és kollégium igazgatója.
4: Amennyiben szükséges vagy lehetőségünk nyílik rá, akkor mindenféleképpen azon vagyunk, hogy tudjuk teljesíteni az ő kérésüket, illetve közvetítsük őket a nagyvilág felé, tehát hogy utat nyithatunk, hogy ne csak ebbe a bezárt világba, úgymond idézőjelben, tehát hogy az iskola falai között, hanem a bárhova el tudjanak jutni, bárhol hallhassák és hallgathassák a hangjukat.
3: Változik az országos kompetenciamérések rendszere is. Mit jelent ez a diákok számára, például egy ilyen szlovák intézményen?
4: Az elmúlt években nagyon sok mérés volt az év közben, ami nagyban nehezítette mind az oktatást, mind a tanulást a gyerekek szempontjából. Így mi azt mondjuk, hogy örülünk neki, hogy a régi rendszerhez tértünk vissza. nem fogunk attól függetlenül kevesebbet tudni róluk, de úgy gondolom, hogy az oktatás nagyban fogja segíteni az, hogy eddig is segítette ezek a mérési eredmények, hogy miképpen alakultak, de elegendő ezt a két éves ciklusban, tehát hogy a minden páros évű osztályoknál a méréseket elvégezni, utána pedig tudunk fejlesztési lehetőségeket biztosítani.
3: Az iskolák emellett nagyobb szabadságot kapnak a tematikus napok és hetek megszervezésében. Hogyan szeretnék ezt kihasználni az önök szlovák iskolájában?
4: Hát a tematikus heteket egyénileg kollégák alkalmazzák. Eddig sem volt nagy mértékben beleszólásunk. A kollégák nagyon jól megcsinálták ezeket a programokat, megszervezték, a gyerekek élvezték őket. Egy némi újdonság és egy kis színesítés került az oktatásba. Azt gondolom, hogy ezzel csak nyertek a gyerekek is, mi is.

0: Augusztus 31-e és szeptember 3-a között rendezték Bukarestben az ortodox fiatalok nemzetközi találkozóját, amelyen 8 magyarországi román fiatal is részt vett. Viszárion Tudéri Csatya a magyarországi román ortodox püspökség titkárának vezetésével. A rendezvény a román ortodox egyház legnagyobb fiataloknak szóló eseménye, mondja Viszárion atya, akit Bauer Ádám kérdezett még az indulás előtt.
1: Cei care reprezintă Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ITO 2026 sunt tineri între 17 și 35 de ani.
2: Az eseményen 16 és 35 év közötti fiatalok vesznek részt Romániából és a diaszpórából, valamint más országokból, hogy megtapasztalják a közösséget, az imádságot, a párbeszédet és a keresztény nevelést. A magyarországi román ortodox egyházmegyéből 8 fiatallal veszünk részt a találkozón. A 2014-ben indított ortodox fiatalok nemzetközi találkozója a román patriarchátus ifjúsági szolgálatának fontos mérföldköve. Az elmúlt években olyan egyházmegyei és egyetemi központok adtak otthont a találkozónak, mint Nagybánya, Kolozsvár, Bukarest, Jászvásár, Nagyszeben, Krajova és Temesvár. A rendezvény lehetőséget kínál a fiataloknak az életük szempontjából lényeges témákról való elmélkedésre és párbeszédre. Család, hivatás és keresztény identitás egy folyamatosan átalakuló társadalomban. Konferenciák, workshopok, imaórák és kulturális tevékenységek révén a rendezvény célja, hogy hiteles teret adjon a résztvevőknek az ima általi találkozásra és a világ minden tájáról érkező ortodox fiatalok közötti közösség megerősítésére.
1: Atelierele și activitățile care vor fi inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale. După plecarea din București, după ce se termină evenimentul, am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapia, Văratec, Siestria, Secu, mănăstirea Neamț.
2: A négy napos rendezvény után nem hazafelé vesszük az irányt, hanem egy rövid zarándoklatra megyünk. Meglátogatunk több kolostort is Moldvában, Bukovinában és Máramarosban, mondta Viszárion Tuderics atya. Negye Bertold, az országos román önkormányzat elnök helyettese többször vett részt az elmúlt években ezeken a találkozókon.
3: Részvételem alatt is hangsúlyoztam a többieknek, hogy ez egy olyan esemény, ahova érdemes elmenni, mert lélekben gazdagodva tér haza az ember, és a fiataljainknak a részvételével erősítjük azt, hogy a magyarországi ortodoxiának, román ortodoxiának is van jövője. Ez egy olyan esemény, ami nagyon hosszú ideig olyan plusz dolgokat kapott az ember, amivel feltöltekezik és spirituálisan segíti az ember a mindennapi keresztény lét megélésében, illetve azt, hogy ami engem erősít és megerősített, hogy a fiatalság vallja Jézus Krisztust. Tehát nem szégyellik, sőt, ha kell, az utcán is megvallották a fiatalok, ami számomra bizakodást ad okot, hogy mind Romániában, mind Magyarországon a kereszténység nélkül nincs mindennapi élet. És ezek a napok az ortodox fiatalok számára, ezek nélkülözhetetlenek, hogy évente, két évente megrendezésre kerülnek.

0: Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából Pomázváros önkormányzata közművelődésért díjjal tüntette ki a helyi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesületet. A díjat Krunicné Sósíty Anica, az egyesület elnöke vette át, akivel Mándigy Predrág kollégánk beszélgetett. Elsőként hallgassák meg a méltatás egy részletét.
1: Az Opánke együttes 1983-ban alakult, elkötelezetten dolgozik a szerb, a délszláv, valamint a nemzetiségi hagyományok, a néptánc, a népzene, a népviselet és a kulturális örökség megőrzéséért és továbbadásáért. Munkájuk nem csupán a múlt értékeinek ápolását jelenti, hanem élő közösséget teremt, ahol a hagyományok a mindennapok részévé válnak. Az Opánke együttes tevékenysége példaértékű, önzetlen munkájuk, kitartásuk és közösségük iránti elkötelezettségük méltán vívta ki a város tiszteletét és megbecsülését. Pomázvárosa nevében gratulálunk az egyesület valamennyi tagjának, kívánunk számukra jó egészséget, sok erőt, további sikereket, és még sok olyan évet, amelyben ugyanilyen lelkesedéssel szolgálják Pomázvárosát.
2: Gratulálok! Tekintettel arra, hogy az együttes többször volt díjazva, biztos vagyok benne, hogy ennek a díjnak azért mégiscsak egy külön jelentősége, fajsúlya van. Így van?
3: Így van, vagyis hát igen. Azért minden díj nagyon sokat számított. Az első díjunk az a Pomázért kitüntetés volt, és az is egy óriási eredménynek számított, mert az a 90-es évek elején kaptuk még, és megkaptam én is személy szerint, illetve megkapta külön még egy másik alkalommal az együttes is. Ezek elég magas rangú kitüntetések. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk érte. Vittük Pomász hírnevét szerte az országban és külföldön is, és gondolom, hogy emiatt tartottak minket jogosultnak arra, hogy ezt az elismerést megkapjuk.
2: A díj neve közművelődésért díj. Feltételezem, hogy nagy súlya volt annak a ténynek is, hogy önök nagyon sokat foglalkoznak gyerekekkel. Hozzák a gyerekeket, táncolnak velük, igyekeznek nekik átadni a délszláv folklór szépségeit. Mennyire könnyű ma a fiatalságot, ezeket a gyerekeket beszippantani abba a légkörbe, amely az Opánke Egyesületen belül uralkodik?
3: Egyáltalán nem könnyű, sőt mondhatnám, hogy nagyon nehéz, de mindig leküzdöttük ezeket az akadályokat éveken keresztül, úgy érzem. Mindig talpon tudtunk maradni, voltak ugye kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de mindig is három csoportban dolgoztunk, és ezt próbáltuk megtartani hosszú éveken át. Igazából nehéz abból a szempontból, hogy a Pomáz azért több nemzetiségű város, svábok lakják, nagyon jó a magyar folklor része is, ismert a kevétánc együttes, akik országos hírűek és külföldön is járnak, tehát ők itt dolgoznak, és elég tényleg, ahogy mondta, ebbe beszippantják őket, ráadásul úgy, hogy az iskolán belül vannak a foglalkozások, tehát ott azért ez sokkal könnyebb megoldani, de mindig volt valamilyen kevés jelentkező, hát mondjuk ez látszik is a létszámunkban, mert mindig kevés létszámmal működtünk, de mindig ki tudtunk állni. Tehát ez nem tudott minket elszomorítani, de hát nem azt mondom, hogy nem lett volna jó, de a kedvünket nem vette el, úgyhogy ez folytatódik így tovább, remélhetőleg. Olyan köröket próbálunk mozgatni, évelején szülői értekezletekre bemegyünk, kapcsolatokat próbálunk egy kicsit felfrissíteni, táncházakat tartunk az iskolákban, bemutatókat, és meg az óvodákban is, talán ez egy kicsit, ha nehezen is mozdul, de az most már például az egyik óvodában most már harmadik éve tartjuk a télbúcsúztató táncházat, és mindig minket hívnak, és nem mondom, hogy onnan jöttek gyerekek, de legalább visszahívnak. Tehát ez is már valami, és egyszer csak lesz valami.
2: Van viszont önöknek egy szenior csoportjuk is.
3: Igen, ez a 40 éves évforduló, jubileum évfordulónk előtt alakult ez a csoport egy évvel előtt. Ez az én ötletem révén egy kicsit próbáltam színesebbé tenni a 40-es évfordulót, pontosan azzal, hogy megemlékezzünk a mi elődeinkről, az előző csoportunkról, illetve azok tagjairól, és ezért próbáltam őket összeszedni, hát akit lehetett összetudtam, és nagyon nagy kedvel jöttek, és nem gondoltam, hogy ez megmarad. Tehát igazából akkora sikere volt a dolognak, hogy mai nap, hát nem teljesen azzal a létszámmal, de táncolnak, és visszajárnak, és most egyre gyarapszik. Jobban gyarapszik a szenior csoport, mint a gyerek csoport, és ennek azért örülök, hogy meg tudom mozgatni az idősebb generációt, és kedvel jönnek. Most például Ohridba megyünk egy szenior fesztiválra szeptember rendszerben az első ilyen dolog, ahol ilyen komoly a fellépés, ahova el tudom vinni a szeniorokat, meglátjuk, reméljük, hogy nagyon jó lesz.
2: Azt mondják, hogy a díj kötelez. Hogyan tovább?
3: Mindig valami újat próbálunk, mindig valamivel többet, egy picivel többet hozzárakni, mint amit eddig csináltunk. Nekünk is, hogy ne legyen egysikú, mindig kitalálunk valamit. Most például azt találtuk ki, hogy évente egyszer megrendezünk egy kis estet, egy kis évzáró koncertet, ami eddig nem volt, úgyhogy az idén először lesz, most már lassan hirdetjük is a Facebookon és mindenfelé. Októberben fogjuk tartani. Ez amiatt is fontos, vagy tartotta fontosnak a csoport, mert kevés, viszonylag kevés a bemutatkozási lehetőség, illetve hát ez inkább csak a tavasz és a nyári időszakban van. A tél az tél és az őz egy kicsit ott lelassítja a dolgokat, és ezért próbáltuk azt ott megszakítani ezt a dolgot, és pont erre az őszi időszakra tenni ezt. A gyerekeknek is, a felnőtteknek is kihívás ez, mert egyrészt ugye komoly felkészülés igényel, és jobban összekovácsolja a csapatot. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy jó ötlet volt. Most minden évben tartunk tábort. Az idei táborunk erről fog szólni, hogy felzárkóztassuk a fiatalokat, az újakat, illetve a régi koreográfiákat felújítsuk és begyakoroltassuk, és ezekkel fogunk majd fellépni, mert most az idén nem akartunk új koreográfiára költeni sem. Van éppen bőven elég, úgyhogy van miből táplálkoznunk.

0: A mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoport a nyár végén fellépett a Fejér megyei Vértes acsán a magyarországi németek elüzetésének és kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. Selmeci Márta kolléganőm az ünnepség után arról kérdezte a csoport vezetőjét, Reinitz Anitát, hogy milyen műsorral készültek erre az alkalomra, és hogy hogyan működik ma a tánccsoport.
1: Reinitz Anita vagyok, a tánccsoportnak a csoportvezetője, a művészeti vezetőnk Bodás Dalma, és most már több mint 10 éve van a tánccsoporttunk. Eredetileg egy gyermektánccsoporttal indult, az iskolánkban van német nemzetiségi oktatás, és ott volt ugye a honismereti óra keretében. Viszont a szülőknek ez annyira megtetszett, hogy mindig látták, hogy a gyerekek olyan jókedvűen és jó táncokat csinálnak, hogy megbeszéltük, hogy a szülők is mi szeretnénk egy csoportot alapítani, úgyhogy én is többek között az alapító tagok között vagyok. Most már folyamatosan nő a létszámunk, több mint 20 fővel tudunk mi is kiállni, és tényleg boldogan, vidáman csináljuk a táncainkat, próbáljuk felkutatni a nemzetiségi hagyományokat a környékünkön, és azokat a táncokat visszük tovább.
2: És akkor manapság már az iskolától függetlenül működik
1: igen.
2: A tánccsoport?
1: Igen, közben az iskolában megszűnt, mert nem volt ott olyan tánctanár, aki német tanár is volt egyben, és ezért külön vettük. Én a német nemzetiségi önkormányzatnak az elnök helyettese vagyok, tehát mi fizettünk egy tánctanár, aki először péntekenként vannak táncpróbáink, 6-tól 7-ig a gyerekekkel foglalkozik, és 7 órától pedig a felnőtt csoport van. A felsős tagozatosokat mi már átvesszük a felnőtt csoportba, és akkor így próbáljuk őket fejleszteni és továbbvinni magunkkal, és megmutatni, hogy milyen jó is ez, és milyen jó hangulatot áraszt.
2: Honnan származnak a táncok egyébként? Tehát van mezőfalvi gyűjtés például?
1: Konkrétan nincs. Erről nem tudunk, de egyébként nálunk volt egy nagyon híres és neves koreográfus, Vünns László, meg kell, hogy említsem a nevét, és ő több táncot összerakott, osztrák és német lépésekből. Ezt a magyaros tánccsoportnak tanította, de most már Mezőfalván külön vált a magyar és a német tánccsoport. Mi még visszük ezeket a vünstáncokat tovább, de ez mellett már volt 2 másik koreográfusunk is, aki megpróbálja a tájegységekre jellemző lépéseket összerakni, bánáti táncok, bácskai táncok, és azokat a lépéseket is megtanuljuk, és egy tánccsoportba összeszedjük.
2: Beszéljünk egy kicsit a mai fellépésről is, ma milyen táncokat lehetett látni.
1: Többségében ugye a nemzetiségi táncok polka és keringő lépések, úgyhogy keringőt is hoztunk, polkát is hoztunk, jókedvű dalokat is hoztunk, hogy minél jobb hangulatot teremtsünk.
2: És hát a népviselet is megjelenik a fellépéseken. Az is tipikus helyi népviselet?
1: Igen, ezt mindenféleképpen ennek utána jártunk, és régi képeket gyűjtöttünk. Nálunk a mezőfalvi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Molnárné Topert Mária nagyon utána jár a régi dolgoknak, gyűjti a régi fotókat, és az alapján gyűjtöttük ezt. Nyilván régen a sváb asszonyok feketében jártak. Mi azért próbáltuk színesíteni, de ugyanazt a szabásvarrást próbáltuk követni. Bordó, kék és sötét zöld, a fiatal lányoknak pedig drapszínű, világosabb ruhákat terveztünk. Most jelenleg ezekben lépünk fel, mivel nagyon meleg nyarak vannak, most már csináltattunk fehér ingeket is, tehát a felsőnél most már megengedjük magunknak, hogy nem a hosszújú színes felsőnk van, hanem rövidújú blúzokban vagyunk.
2: Sok német nemzetiségi tánccsoport kifejezetten jó kapcsolatot ápol egymással. Önöknél is jellemzőek ezek a kapcsolatok?
1: Hál' Istennek itt a megyénkben nagyon sok olyan rendezvény van, hogy mindenki oda megy a táncosok közül, és együtt vagyunk, és ismerjük egymást. És tényleg, hogyha eljövünk egy ilyen rendezvényre, már barátokként köszöntjük egymást a megyében. De az ország több részén is vannak tánccsoportok, akikkel jó viszonyt ápolunk.
2: Szoktak lenni külföldi fellépések is?
1: Igen,
2: akár?
1: Igen. Szlovákiában mi folyamatosan megyünk minden évben, most már mondhatom azt szerepelni. Nekünk a testvértelep Kisújfalu Szlovákiában, és minden évben megyünk hozzájuk fellépni. Többek között pedig, ami nagyon nagy szó szerintem egy nemzetiségi tánccsoportnál, az Európét Fesztivál, és ott is most már volt szerencsénk Németország a Gothába táncolni 2023-ban.
2: Mik a tánccsoport jövőbeli céljai?
1: Mindenféleképpen a célunk az, hogy a tánccsoportot nagyon sokáig megtartsuk. Mi, mint a német önkormányzat tagjai is ezen vagyunk, hogy segítsük, támogassuk őket. Nagyon sokban van azért, ezt valljuk be. Az utaztatása a csoportnak, a ruházat, a cipő, minden, ami ehhez az egészhez tartozik, de mi keményen mögöttük állunk, támogatjuk őket. Szeretnénk még külföldi fellépéseket a jövőben, és minél több táncot megmutatni.

0: Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógusok tanévnyitójáról, a magyarországi szlovák oktatási intézményekről, az ortodox fiatalok nemzetközi találkozójáról, a nemrég kitüntetett Opánke szerb hagyományőrző kulturális egyesületről, valamint a mezőfalvi német nemzetiségi tánccsoportról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Vándor vagyok. Hovanes Tumanyán örményköltő verse. Fordította Jobbágy Károly. Vándor vagyok, és megyek kis húgom egy titokzatos új ország felé. Élet, nevetés, messze van nagyon. Árván megyek én. Üldöznek a volt rég elmúlt napok, ez a mai kor megnyugovást nem áld. Fáradt már a szív, hajszoltan dobog, s erőtlen a láb. Ám de megyek én, űzve egyre föl, gyönyöröktől el. Távolban ragyog lenn a kék folyó, és az anyaföld, meg a szarvasok. S te, ha szembe jössz, látod fény utam, azt mondod talán, hogy boldog vagyok. Hiába futás, panasz, hasztalan kínlódás, szitok. Ó, te együgyű! De tanum az ég, megalázva így nem voltam sosem. Nem tűröm eléd szörnyű börtönét. Öröm, itt, velem. Sosem voltam így. Húgom, e napok hoztak szenvedést, gyötrődést a múlt, az élvezetek, szerelem, a csók szívemből kihult. De én sebesült, egyre csak futok ködös jövőmnek neki, bár hamis, s megcsömörülten mindent elhagyok, ahogy téged is.

Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 5-e szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su dva sata subotnjega druženja uz emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem izdanju donosimo izbor priloga emitiranih u našim emisijama od prošlog petka do četvrtka ovoga tjedna. Ako ste neki od njih propustili ili želite ponovno poslušati, ostanite s nama. Govorit ćemo o početku nove školske godine u narodnostnom obrazovanju i prvim radnim danima Pečuškog hrvatskog školskog centra Miroslava Krleže. Donosimo izvješće sa sjednice predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj koji te prilog o predstavljanju monografije o Kukinju. Prisjetit ćemo se književno-kulturne manifestacije Odisej pod Murvom, a zatim vas vodimo u Pomurje na 11. biciklijadu, Krotur i Pomurski glazbeni festival. Za kraj ćemo poslušati prilog o ljetnom koncertu orkestra Santo Verkli u Pečuhu. Subotnju emisiju realiziraju članovi naše novinarske ekipe Bernadeta Blažetin, pripravnica Lea Škrlin, Tomo Fjuri i Andrija Pavleković, a za tonskim pultom je Norbert Aut. Ostanite s nama.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A görög világban a legnagyobb a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A görögök szerint a zene isteni eredetű és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Emisszia Pozsellyana.